hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befogyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a diák ész főtitkára. Majzik Nándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy nyáron főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban van szükség alkalmi munkaerőre, de a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat az egyedülálló szülőket jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. A díjazottak pénzt és tárgyi ajándékokat kaptak, emellett egy évig a páratlan szülődíj nagyköveteiként képviselik az egyszülős családokat. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet felvonultatnak, a gyerekeket egész nap arcfestés, foglalkoztató és élményprogramok várják. A hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Holnaptól vasárnapig a Kálvin és a Bakács téren, valamint a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a programban. Ami pedig az időjárást illeti, napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szó-szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjával lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madara tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Súlyos visszaélések és gyanús közpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában több tucat zsákban ledarált iratot találtak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte. Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása, és belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan fizettek ki 17 milliárd forintot. Az Iparkamara országos programot indít a cégek adminisztrációs terheinek csökkentésére. Online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások várják a vállalkozókat. Megtanulhatják például a NAV, az ügyfélkapu, a cégkapu és az online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatát. A személyes tanácsadások Győrben kezdődnek június 11-én. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltásakor. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Peter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repont automatáknál. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. Itthon jelenleg 341 ezer családból hiányzik az egyik szülő. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbusz közlekedési kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet felvonultatnak. Mától láthatók a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmvetítés, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a beszélgetéseken pedig például a filmkészítés technikai kérdéseiről vagy a rövidfilmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Ingyenes szabadtéri örömzene koncertekkel várja a közönséget mától 5 héten keresztül a budapesti Spinoza Színháza Dob utcában. A fellépők a hazai zsidó zenei élet kedvenc előadói. A koncertek csütörtökönként délután 5 órakor kezdődnek. És marad a napos száraz idő, de néhány fokkal enyhül a hőség. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Nagyszabású gálaest, a magyar klasszikus zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vínand Gábor hangja egy örök inspiráció számomra, és azt hiszem, hogy nagyon sokunk számára. Az Agent Spiritual című albuma egy nagyon mély és megrázó album Gadó Gábor szerzeményeivel, és ezt mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Sonny Rollins szaxofonjátékát élvezhettük a mai Jazz Mozaik kezdetén, így emlékeztünk a 95 éves korában hétfőn elhunyt művészre, a modern jazz egyik legnagyobb hatású tenor szaxofonosára, akit szaxofon kolosszus néven is emlegettek. Dolgozott Miles Davis-szel, Thelonious Monk-kal, John Coltrane-nel, Dizzy Gillespie-vel, Max Roach-sal és Art Blakey-vel is, több mint 60 albumot készített, és a bebop, a hard bop, majd a modern jazz egyik legfontosabb improvizátoraként tartották számon. Életműve a modern jazz egyik alapköve, egyszerre testesítette meg a bebop korszak örökségét, az improvizáció szabadságát, és azt a szüntelen keresést, amelyet maga is pályája középpontjának tartott. Már Sonny Rollins is az éki zenekart erősíti. Köszönti a hallgatót a mai Jazz Mozaik szerkesztője, Fellegi Lénárd. A szokásosnak megfelelően ma is több megszólalónk lesz, kezdjük a Harmónia Jazz műhely programjával a sort. Május 29-én pénteken 20 órától a Budapest Jazz Clubban lesz egy különleges koncert, Miles Davis centenárium, ugye nem is oly rég volt Miles Davis 100. születésnapjának az évfordulója napra pontosan. A Harmónia Jazz műhely szervezésében valósulhat meg ez a koncert, és Kossuthás Áront kérdezem, hogy itt mi lesz a repertoár, mi alapján válogattatok, kik lesznek a muzsikus társaid?
1: Nagyon szuper koncertre számíthatunk, hiszen Miles Davis dalok fognak elhangozni, ez már eleve jó dolog, hiszen Miles Davis volt talán a valaha élt legnagyobb hatású jazz muzsikus. Nem csak jazzre hatott, hanem egyéb más stílusokra is, vagy akár ő talált ki, ő indította különböző stílusokat. Ezekből a stílusokból fogunk válogatni. Zenész társaim, a ritmus szekció Csizi László fog dobolni, Olá Krisztián zongorázni, illetve Gyányi Marcell fog nagybőgőzni, és 4 trombitás lesz, akkor kezdeném a legfiatalabbal, Sebestyén Patrik, utána a rangsorban én következek, ugye Kossuthás Áron, és Fekete Kovács Kornél, majd Fekete István. Így áll össze ez a projekt.
0: Én úgy emlékszem, hogy a tavalyi Érdi Jazz Fesztiválon így már felléptetek, vagy hasonló felállásban?
1: Felléptünk bizony, ami egy nagyon emlékezetes este volt. Annyi, hogy a ritmus szekció más volt, kivéve Csizi Laci, ő akkor is a dobok mögött ült, illetve Fekete Kovács Kornél és Fekete István, tehát Fekete Pisti is ott volt, mert meg én is. De a többiek viszont más tagok voltak, de hát szuper volt. Viszont most a Budapest Jazz Clubban is hasonló eredményt várok. Remélem, hogy sokan lesznek, mert a fesztiválon telt ház volt. Reméljük, hogy ez megismétlődik.
0: Miles Davis életművéből hatalmas a merítés. Mi alapján szelektáltatok?
1: Túlzás, hogy szelektáltunk. Én csináltam egy ilyen Facebook csoportot, és akkor mindenkit megkértem, hogy amit a legszívesebben eljátszana, az dobja be egy ilyen 2-3 számot, és akkor én ezekből a számokból végül is így összeállítottam a műsort, csináltam egy struktúrát. Ugye 4 trombitásnak mindenkinek lesz egy szóló száma, amiben csak ő fog trombitálni, aztán utána lesznek duók, és a végén pedig több ilyen nagy össznépi jam session is lesz. Egyébként az egészen korai időktől a jazz rockig minden lesz a műsorban.
0: Megnézitek majd egymást? Tehát aki éppen nem szólózik, az kintről figyeli a többieket?
1: Szerintem igen egyébként. A múltkor is az volt, hogy emlékszem, hogy oldalról így purjongattunk be egymásnak, hogy tudod, tipikusan, hogy milyen jókat fúj éppen az a trombitás, aki a színpadon van. Úgyhogy hát abszolút, mert kíváncsiak vagyunk egymásra, meg szeretjük egymást nagyon, meg hát így támogatjuk is egymást, úgyhogy szerintem most is az lesz. Mondjuk ott a BEC ugye kisebb hely, de hát ott a backstage-ből szerintem lehet majd leskelődni.
0: Mit dobott össze ez a Facebook csoport? Mi az, ami biztos, hogy lesz?
1: Hát most lőjem le a point.
0: Egy témát biztos, hogy fogsz mondani, mert ezzel fejezzük be a beszélgetésünket.
1: Rendben. Akkor innen is szeretném küldeni Ilk Rékának, aki ugye az egyik szervező. Ez az ő ötlete volt, ő nagyon szerette volna hallani ezt a dalt, és nagyon igaza van, hiszen ez egy ikonikus jazz-rock dal, Miles Davis-től a Tutu című dalt.

0: A Budapest Jazz Orchestrának több nagyszerű koncertje is lesz, ezekről beszélgetett Weisz Gábor, a formáció vezetőjével, Kolman Gáborral.
1: Az első koncert az csütörtökön este 7 órakor lesz a Klauzál Gábor Budafoktétény Művelődési Központban, aztán vasárnap lesz 2, de kezdjük ezzel a csütörtöki koncerttel. Itt mit fogtok előadni, mi a tematika?
2: Ez egy nagyon különös hét, mert eleve nagyon ritka, hogy 3 instrumentális koncertet játszhatunk egyetlen hét alatt. Azonban a műsorban, bár vannak természetesen átfedések, de a 3 műsornak a célja nem teljesen ugyanaz. Az első, az tulajdonképpen egy kis keresztmetszet az elmúlt 2 évünkből. Birta Miklósnak és Mester Dánielnek jelent meg egy-egy kompozíciós lemeze a Budapest Jazz Orchestrával. Ebből mutatunk be néhány darabot, illetve néhány személyes kedvencemet még beletettem ebbe a műsorba. Gordon Goodwinra emlékezünk az egész évben, így tőle is lesznek kompozíciók, hangszerelések, illetve ezen a héten egy másik koncerten filmzenéket játszunk, és 2 abból is el fogunk játszani Budafokon.
1: Milyen gyakran játszotok itt? Én úgy emlékszem, hogy azért elég sűrűn fel tudtok itt lépni.
2: Ez egy szerencsés dolog, mert nagyon régen itt csináltuk az országos Big Band találkozókat, aztán később a Budapest Jazz Orchestrát visszahívták, és tulajdonképpen évente 1 vagy 2 alkalommal is felléphetünk ebben a nagyszerű színházteremben, ahol megfelelően nagy a légtér és gyönyörűen szól a Big Band.
1: A héten Újbuda ünnepli születésnapját, és ez alkalomból léptek majd fel a Bikás Parkban, ami azt hiszem ritkán fordul elő, hogy szabad téren tudtok játszani.
2: Hát szabadtéren instrumentális koncertet ritkán tudunk játszani, mert egész nyáron játszunk különböző produkciókkal, de ott általában énekes szólisták is csatlakoznak hozzánk, és kevesebb az ilyen kifejezetten Big Band zene tematikájú est. Itt tulajdonképpen délután kerül sor vasárnap 5 órától erre az előadásra, és az volt a kifejezett kérés, hogy játszunk filmzenéket. A filmzene, mint tematika most rendkívül sokat forog a nagyzenekarok repertoárján. Nem voltunk nehéz helyzetben, mert rengeteg filmzenét írtak Big Bandre. Tehát ha csak belegondolunk, a Family Guy-nak a fő címzenéje, a Pink Panther, és olyan szempontból is szerencsés a helyzet, hogy maga a Buddy Rich Big Band is dolgozott fel, és a Ferguson Big Band is filmzenei betétdalokat, ugye eleve a Rockynak a zenéje is egy ilyen közegből jött, úgyhogy egy elég jó válogatást tudtunk összeállítani, úgy érzem, de azért ez a Budapest Jazz Orchestra fő karakterétől egy picit eltér. Jó, sokat utazunk vissza az időben, legalább 30-50 évet, és olyan dalok fognak megszólalni, amit az akkori mozilátogatók hallgattak a filmvászon előtt.
1: Úgy gondolom, hogy a zenekar életében ez ritkaság, hogy filmzenéket adtok elő, főleg, hogy csak azt egy koncerten.
2: Igen, bár most van egy törekvés, el is kezdtünk már szólistákkal egyeztetni és hangszerelni. Fogunk csinálni egy ilyen tematikájú előadást, de ez nem kifejezetten filmzene lesz, hanem inkább a nagyformátumú vokális filmzenékből válogatunk és szabjuk a saját stílusunkra ezeket a nagyszerű remekműveket. Illetve az elmúlt években egy producer segítségével, vonósokkal kiegészülve egy Alain Delon, Jean-Paul Belmondo filmzenékből már volt egy önálló estünk. Úgyhogy lassan mi is elindultunk ezen az úton, de természetesen ez csak egy kirándulás, mert a Budapest Jazz Orchestra fő tevékenysége nem ez, de a közönséggel való találkozás egy rendkívül fontos cél, és én azt gondolom, hogy akkor járunk jól, ha ezekről a koncertekről egyéb műsorainkra is át tudunk csábítani embereket.
1: És aki vasárnap még szeretne hallani titeket, az amikor vége van a koncertnek a Bikás Parkban, akkor 2 óra múlva a Budapest Jazz Klubban léptek fel. Itt 20 órától lesz koncert.
2: Én úgy is fogalmazhatnék, hogy aki az előző 2-re nem tudott eljönni, a szeretettel várjuk vasárnap este a Budapest Jazz Klubban. Itt a már említett Birta Miklós és Mester Dániel szerzői lemezeiről azért a nehezebb dolgok is előkerülnek már, hiszen ez egy ízig-vérig jazz koncert lesz, és itt is a másik 2 koncert anyagából az odaillő fantasztikus hangszerelések el fognak hangozni. Úgyhogy a 3 koncert semmiképpen nem lesz ugyanolyan, nem is ugyanolyan közönségnek szánjuk, de úgy forgattuk a lapokat, hogy azért legyen átfedés.
1: És beszélgetésünk végén kérlek ajánlj egy számot, mit hallgassunk, hogy a közönségünk, a hallgatóink elmenjenek a koncertekre.
2: Birta Miklós anyagát még keveset reklámoztuk, és keveset hallottunk róla, pedig most már jó néhány hónapja fent van a különböző lejátszó fórumokon. Én az Unchangeable című kompozíciót ajánlanám erről a lemezről.

0: május 29-én 20 órától a Muzikum Klub és Bistróban a Vintage Dolls táncos lemez bemutató koncertje lesz. Halljunk bővebben az albumról, a Weisz Gábor szerkesztette interjúból derülnek ki a részletek, mindhárom énekesnő, Benedek Lili, Munkácsi Eszter és Szász Ágnes is megszólal.
1: Megjelent a Vintage Dolls énektrió új albuma, ami azért különleges, hiszen egy dupla CD. Ennek oka van, miért is lett ez két CD, Munkácsi Eszter?
2: Azért lett végül dupla CD, arra gondoltuk a lányokkal, hogy ez mennyivel különlegesebb lenne így, ha ketté választanánk, hiszen a műsorunk is tulajdonképpen két részből áll. Az egyik fele saját dalokból, amit én írtam. A másik fele pedig a múlt századnak az ikonikus lágerei hangoznak el, ezeket dolgoztuk fel három szólamba, úgyhogy ezért választottuk ketté, és emiatt kapott két alcímet is ez a két kis lemezkorong, az egyik a Csak a miénk címet viseli, ami ugye a saját dalokra utal, a másik pedig az Évek korszakok, ami pedig a nagy ikonokra utal tulajdonképpen a múlt századból, és ez végül is az egyik dalunknak az egyik sora, úgyhogy ezért lett ez a két cím.
1: A két lemez cím az, hogy forog a lemez, ugye? Tehát azt
2: igen,
1: az jól tudom?
2: Igen, ez a nagy lemez cím, igen.
1: Most ez a múlt század azért ez is eléggé leszűkíthető, hiszen a 30-as, 40-es évekre vonatkozik, illetve hát a te számaid is ezt a kort idézik.
2: Igen, azért fogalmaztam így, hogy múlt század, mert múlt század eleje, közepe, a 30-as, 40-es évek világa az, amit mi nagyon szeretünk, és amit legfőképp feldolgozunk, viszont azért néha beleér mondjuk az 50-es évekből is van egy-két dal. Kicsit rugalmasan kezeljük azért ezt, de elsősorban a 30-as és 40-es évek a profilunk.
1: Benedek Lilit kérdezem, illetve gondolom te is tudsz erre válaszolni, hogy ez a lemez most magyar nyelvű csak, ugye? Ha jól tudom, akkor az első album az viszont az amerikai 30-as, 40-es éveket idézte.
3: Pontosan, így van. Az elején, amikor elkezdtük a zenekart, akkor az Andrew Sisters, Boswell Sisters világából inspirálódtunk, és Eszter az ő dalaikat szedte le, és az alapján tanultuk meg ezeket a dalokat. Viszont jogosan a közönségünktől már akkor elkezdtek érkezni a kérések, hogy magyarul is miért nem éneklünk. És az évek során szépen, ahogy alakult a műsorunk, végül összeállt egy egész estés nagy repertoár, és ezért került fel a más

0: kettő számban is közreműködik a Mirtil, és 2022-ben volt egy koncertünk Hungarian Jukebox címen, ahol őt elhívtuk vendégként, hogy lenne kedve esetleg velünk így fellépni és kollaborálni egy-két dalban, és ő nagyon-nagyon szívesen elvállalta, most úgy éreztük, hogy akkor helye van a lemezen.
1: Az Évek Korszakok, tehát a második lemezen tényleg ikonikus zeneszerzők is vannak, egy párat említsünk, hiszen szerintem a hallgatók nagyon jól ismerik, mondjuk Fényes Szabolcsot, aki ugye eszembe jut, aztán nem tudom, hogy még tudtok mondani párat?
2: Fényes Szabolcs, Ejzemond Mihály, Majlát Júlia, Nádas Gábor, Hajdú Júlia, illetve Ulman Otto, Szenes Iván, aki például a szöveget írta a 2x2 néha őt, ezt ugye szerintem mindenki ismeri ezt a dalt.
1: Hogyan választottátok ki ebből a hatalmas repertoárból, hiszen szerencsére a magyar zeneszerzők is a 30-as, 40-es években nagyon termékenyek voltak, tehát rengeteg dal született. Ha jól tudom, akkor elsősorban például a filmekhez.
2: Igen, rengeteg ötlet volt, szóval csak küldözgettük egymásnak a lányokkal a sok ötletet. Aztán végül azt szerint válogattam ki, hogy mi az, ami így a vintage dollshoz, a mi profilunkhoz a legjobban illik. Azt néztem, hogy a témája mindenképpen vidám legyen, mert ez ránk nagyon jellemző, mert azért ugye ebben a korszakban azért elég sok szomorú sláger is született, és mi nem ezt szeretnénk képviselni. Úgyhogy ami például az Andrews Sistersre, vagy a Vintage Dollsra jellemző, ez a bohókásság, vidámság, vicceskedés, ez így érezhető a szövegekben is, meg ugye a dallamvilágon.
1: Kik a hangszerelők, illetve hát gondolom az ének trióra is meg kellett hangszerelni, meg hát a zenekarra is.
2: Az ének trióra én szoktam írni a szólamokat, a zenekarra pedig Szabó Illés a gitáros, aki egyébként a férjem, és együtt szoktuk így megfejteni a zenekari részt.

0: Május 31-én vasárnap 19 óra 30 perctől a Karmelitában különleges koncert lesz. Schneeberger Ferenc és Fenyő László lép fel a Schneeberger Zenei Központ diákjaival. Ferencet kérdezem először is erről a koncertről konkrétan, ugye, hogyha klasszikus zenészekkel kerül össze az ember, az mindig egy különleges dolog, pláne úgy, hogy mindenféle stílusban nagyon jól muzsikál.
1: Hát a Laciról tudni kell, hogy nagyon sok odaú zenész, de elsősorban egy tényleg igazán klasszikus, a fantasztikus csellós, és a darabok választása nagyon sok minden múlik, de van egy nagy előnye a Lacinek, ami lehet, hogy sokaknak furcsa, és tud improvizálni. Nekem egy nagyon fontos dolog, és óriási élmény vele együtt játszani, meg természetesen a daraboknak a kiválasztása.

0: közelebb állal, hogy a én világomhoz, meg ahhoz a zenéhez, amit mi előadunk, például a piacról, játszunk Django-en, hát, hogy nagyon szép lesz a számot. De ezt nem úgy kell elképzelni, mint ahogy a Django-ék játszották gitár, heget, hanem kicsit klasszikusabb irány. Szóval ilyen a program, aztán van Downland, akkor játszik ő szólóban, játszok én is szólóban. És az iskolában sajnos nem minden gyerek tudott lenni, csak egy. Valószínűleg egyik lehet tehetségesebb szakszofonosom, a Balogh Máté, akivel fogok dolga játszani.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy játszik-e László is akár tehetséggel, de akkor erre választ kaptunk. Az köztudott, hogy Ferenc zenélését nem lehet beskatujázni. Gondolom, hogy ennek ugyanígy, mint az improvizációnak, hogy akár a flamenkóból, akár mondjuk a klasszikus jazz elemekből építkezve hallható lesz, akár így ott spontán megszületendő zene.
0: Így van. Nagyon érdekes, van egy ilyen spontán improvizáció, amit tényleg nem tudunk, csak egyszer csak úgy elindul valami, és aztán ugye egymásnak zenélünk, ami szerintem mindig a legjobb. Ez már nem az első alkalom, voltunk mondom, hogy pár szombal együtt, és hát nagyon nagy élmény vele játszani.
1: Ha ilyen jól megy az együttműködés Fenyő Lászlóval, akkor van-e közös terv?
0: Hát én nagyon szeretnék, persze, nagyon szeretnék egy ilyen komplet anyagot vele felvenni. Egyes új számokat, a régi repertoárból is, úgyhogy nekem ez benne van a tervben, úgyhogy szeretném ezt is februárban itt az alapítványi stúdióban Budapesten felvenni. Nagyon örülnék neki.
1: Emlékszik rá úgy nagy vonalakban, hogy mikor játszottak együtt közösen?
0: Amit nem felejtek, az a Westman Fest keretében volt, ami felejthetetlen volt komolyan. Akkor játszottunk egyébként, azt hiszem először, ketten duóban. A személyesen megismerkedtem vele, az a Keller Quartetben volt. Mikor előadtuk a Formal People darabot, és akkor hallottam a Chance Music, és volt az ötletem, hogy milyen jó lenne duóban játszani.
1: Ez nem is olyan régen volt, ugye?
0: 2 évvel ezelőtt, ez nem olyan régi.
1: És hogy fog telni a nyár? Ezután a koncert után lesz egy kicsi pihenés, vagy ilyenkor azért szokott lenni tábor, ha jól emlékszem?
0: Hát remélem, hogy elindul a tábor. Június végén kezdenénk, és az megy most 4 héten keresztül. Közben én nekem el kell utazni Szardinia, vagy koncerten van, meg ott eltöltök még 1 hetet. Szóval a nyaram az ilyen, hogy nyaralok is, meg játszom is, meg hát utazgatok. De hát mi fontos, az a felsőősi nyári tábor, amit nagyon várunk, meg a gyerekek is nagyon várják.
1: Egyéb fontos?
0: Most készülök nagyobb koncertre a gyerekeknek. Az iskolának lesz a 16. éve. Lesz egy nagy jubileumi koncert október 8-án az Akadémián, ahol a legtehetségesebb gyerekekkel. Hát sokan leszünk, mert nagyon sok tehetség van köztünk. Ott lesz egy nagy koncert, aztán nekem ugyanabban a hónapban lesznek 2 szólók, amit az ECM, az a lemeztársaság rögzíteni fog, ami szólóban. Tehát lesz a következő szólóban ezen. Februárban pedig meg a trió. Hát most így hirtelen ez jutott eszembe.
1: Köszönjük, hogy így nagy vonalakban beszámolt a jövő terveiről. Mi legyen az a zene, amit meghallgattunk a beszélgetés végén?
0: Hát mivel az a 31. koncert Lacival van a Keller Quartet élő, és akkor ott játszom a Fenyő Lacival Downland darabot, ez nagyon érdekes dúóba.

0: Május 28-án csütörtökön 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban különleges koncert lesz. Mészáros Ádám gitáros és Palotai Csaba szintén gitáros lép fel. Csaba ráadásul külföldön él, úgyhogy Mészáros Ádámot kérdezem. Kezdjük a koncert címével. Én azt hiszem, hogy nem dolgoztatok még korábban együtt.
1: Igen, ez így van, nem dolgoztunk még a Csabával együtt. Igazából van ebben egyfajta misztikusság, hogy most így összekerültünk. Ez egy egész hosszú történet, épp azért, mert ez egy hosszabb történet, ezért kezdeném a koncert címével. A Twang, az a Csaba ötlete volt, amit én nagyon üdvözöltem, az egyfajta gitárhangzásra utal, egyfajta jellegzetes, karcos, teres gitárhangzásra, ami azt hiszem, hogy közösen vagyunk a hódolói mi a Csabával. Ezt nagyon szépen át is fogja ez a kifejezés a kettőnk szerintem közös metszetét. Tehát erre utal ez a Twang kifejezés. Másrésztről pedig az a helyzet ezzel, hogy igen, mi még sosem dolgoztunk együtt a Csabával, viszont van egy egészen érdekes előzmény története ennek a dolognak. Én még nagyon fiatalon, körülbelül 25 évvel ezelőtt, amikor még abszolút abban a stádiumban voltam, hogy szivacsszerűen próbáltam minden zenét, pláne amiben gitár volt, ezt magamba szipolyozni, pláne minden, amilyen jazz és improvizációval kapcsolatos dolog, és akkor együtt éltem egy albérletben egy gitáros barátommal, és folyamatosan ment VHS-ek, CD-k cserélgetése. Mai napig megmagyarázhatatlan módon teljesen kilógott a szokásos CD készletből egy lemez, ami nekem nagyon megragadta a figyelmemet, teszem az a BMC-s kiadvány volt. Nagyon érdekes volt már a borítója is, az volt ráírva nagybetűkkel, hogy Gruppa Palotai. Ezt már nem nagyon értettem, hogy mi lehet ez a Gruppa Palotai. A Palotai az egyértelműen egy magyar névre utal, de a Gruppa meg ugye nem igazán. És rögtön felkeltette az érdeklődésemet, engem mindig is érdekeltek azért egy kicsit az ilyen furcsa, kicsit a megszokottal eltérő dolgok. És elkezdtem hallgatni, és hát olyan szempontból nem árult zsákba macskát, hogy valóban nem egy megszokott zenével találkoztam azon a lemezen, és ez volt a Palotai Csabának a párizsi zenekara. A Csaba már akkor egy ideje Párizsban élt, és nagyon magával ragadott az a zene. Már akkor megjelent ez a Twang, amire az előbb utaltunk a Twang kapcsán, ez a fajta karcosság, ez az érdekes, koszos gitárhangzás, ráadásul tagadhatatlanul volt benne tetten érhető egyfajta ilyen kelet-európai identitás, amellett, hogy benne volt a francia jazznek is ez egy kicsit az olyan bohém játékossága, meg természetesen az amerikai tradíció, de hogy így sugárzott belőle ez a kelet-európai öntudat. Engem ez nagyon-nagyon megragadott, és itt találkoztam a Palotai Csabával. Ez így folytatódik, és ez a sztori érdekes módon. Például olyan fordulói voltak, hogy még annak idején volt a MySpace nevű ilyen közösségi oldal, nem tudom, hogy arra emlékeznek-e a hallgatók. Felfedeztem ott is a Csabát, és akkor nekem volt egy nagyon fiatal zenekarom, és még a Csabával váltottunk egy-két üzenetet is. És már akkor megjelent bennem ez az érzés, hogy milyen érdekes az, hogy véletlenek azok vannak-e, vagy hogy van ez az egész dolog, hogy így egymásba érnek szépen a szálak, vagy így felbukkan ugyanaz a jelenség. Aztán megint csak évek teltek el, és akkor megláttam, hogy már a nekem jó zenész barátaimmal játszik itt Budapesten a Csaba, és akkor megragadtam az alkalmat, hogy elmentem erre a koncertre, és akkor ott megismerkedtünk személyesen is. És akkor valahogy így megmaradt ez a kapcsolat olykor-olykor, közösségi oldalakon, váltottunk egy-egy üzenetet, és aztán közös istálónak valahogy megjelent a BMC, mert nekünk is a Jü nevű zenekarunkkal az utolsó lemeze az a BMC gondozásában jelent meg, és a BMC nekünk nagy pártfogónk volt a Bognár Tamás, és egyszer elkezdtünk beszélgetni valahogy, szóba jött a Csaba. És akkor elmondtam neki ezt a történetet, hogy van egy már-már ilyen misztikusnak mondható ilyen régi szál a Csabával, és hogy nagyon érdekesnek tartom, amit ő csinál, egészen egyedi, abszolút a saját hangja az tagadhatatlanul felismerhető, hogy én nagy tisztelője vagyok a Csabának, és a következő dolog az már az volt, hogy Bognár Tamás felvetette, hogy lenne kedvem bele duóba játszani. Megmondtam, hogy hát természetesen, hát itt ér össze igazán ez a gyakorlatilag 20 éve tartó szál, és így jött létre ez a koncert. Csaba is lelkesen igent mondott, és azóta elkezdtük cserélgetni a zenéket egymás között, hogy mégis mit fogunk játszani, fogunk egyet próbálni előtte, és nagyon izgatottan várjuk ezt a csütörtöki koncertet.
0: Elektromos gitárokat visztek magatokkal?
1: Igen, elektromos gitáron játszunk mindenképpen.
0: Mi alapján választjátok, hogy mi legyen a repertoár? Te alkalmazkodsz, ő alkalmazkodik, mind a ketten alkalmazkodtok? Hogy osztjátok föl a gitárstímeket?
1: Sok vagy nem fog eldőlni azon az egy bizonyos próbán, amit említettem. A Csaba is készített elő anyagokat, amiket játszhatnánk. Én már korábban felvetettem a Csabának, hogy nagyon szívesen megidéznék valami magyar népzenei dolgot. Erre a Csabának rögtön voltak ötletei, tudtam, hogy neki is van dolga ezzel a világgal. Igazából számomra ez nagyon érdekes, pláne elektromos gitárosként, ahol nagyon nehéz konkrétan kapcsolódni ehhez ezzel a hangszerrel, de mégis ettől izgalmas. Nekem van egy titkos favoritom, ami a Csabának a száma, és én nagyon régóta szeretem, és ezt nagyon szeretném forszírozni nála, hogy ezt játsszuk el. Nem tudom kimondani a címét helyesen, mert franciául van, de azt tudom, hogy egy Rabal novellára, a túlságosan zajos magány, arra utal a címe, és ezt én nagyon-nagyon szeretem ezt a számot, úgyhogy remélem, hogy Csaba hajlandó lesz velem ezt eljátszani csütörtökön.

0: A Tomor Barnabás Project június 3-án, szerdán 20 órától lép fel a BMC Opus Jazz Clubban. Nem olyan régen alakult ez a formáció, én 2024-es dátumot látok. Tomor Barnabást, a basszusgitárost, a formáció vezetőjét kérdezem, jó ez az évszám?
1: Igen, Tomor Barnabás néven már 2019 óta trióval dolgoztam, de mindig vágytam arra, hogy egy nagyobb hangszerelésben szólaljanak meg a dalok, és akkor 2004 körül sikerült ezt így összerakni.
0: Szép a hangszerpark, hegedű, gitár, altszaxofon, billentyűk, ugye basszusgitár és dob. Elmondod, hogy kikkel dolgozol most?
1: Hát igen, ez úgy jött össze, hogy azért mindenkit ismertem, vagy pályatársaim, vagy kortársaim, és volt már elképzelésem, hogy kiket szeretnék elhívni. Hát ugye Kézdi Luca hegedű, Bartók Máté altszaxofon és billentyűs hangszerek, Antal K. Tamás billentyűs hangszerek, Szumper Ádám Ákos dobok, és Szabó Vince gitár. Így állunk fel.
0: Amikor alapítottad a formációt, akkor ez a hangzás, ez már a füledben volt?
1: Hát ez már előbb is a fülemben volt. Valamikor nagyon régen, a 2000-es évek eleje, közepe fele már próbálkoztam egy ilyen nagyobb hangszereléssel, de aztán ott úgy elfogyott az én erőm is. Ez mindig bennem volt, hogy egy ilyen megszólalást szeretnék.
0: Ezzel a csapattal csak és kizárólag a te szerzeményeidet játszátok?
1: Mondhatom azt, hogy 99%-ban igen, és a műsor része még egy-két olyan feldolgozása példaképeimtől, vagy hát akik nagy hatással voltak rám, és az Ákosnak is játsszuk egy-két dalát a műsorban.
0: Nagyon sokféle formációban játszol. Mit hoz a jövő? Most kezdődik a nyár, de ilyenkor azért nem pihennek általában a jazzzenészek.
1: Én nagyon örülök, mert ez az első olyan nyár hosszú-hosszú évek óta, amikor a saját zenekarommal van több koncert, mint egyéb formációkban, amiben szerepelek. Ez lehet, hogy annak is köszönhető, hogy így most nagyon összeállt, és jól érezzük magunkat együtt, és ez azért lejön a színpadról, úgyhogy lesz egy jó pár nyári koncertünk. Ugye az Opusszal kezdjük a nyarat, ez ugye 6.03. Aztán lesz egy kvartett verzió is, az 6.-20-án lesz a múzeumok éjszakáján a Csekovszki műfázban. Augusztus 9-én Alba Regia Fesztivál, 9.-19-én szintén visszatérünk a 17. kerületbe, a Kultudvarba. Aztán évvégén 11.-2-án egy Budapest Jazz Klubos koncertünk lesz, és szerintem ez fogja az évet zárni, 12.-15 a Vigadó Jazz Klub. Tehát gyakorlatilag mindegyik projektes buli, kivéve egy kvartett van eddig, ez a múzeumok éjszakája, és van még egy fontos koncert a Bluestone zenekar, ahol vendégünk lesz Mohai Tamás és Borsodi László gitáron, ez a Kertemben lesz augusztus 28-án.
0: Egy picit a dátumokkal előre szaladtunk, de ez nem baj, legalább lehet naptározni.
1: Hát akit kíváncsivá tettek ezek a dátumok, és nem sikerült megjegyezni, bővebb információért a weboldalamon lehet leskelődni, a barnabastomor.com oldalon.
0: A Tomor Barnabás Projecttel játszunk be, ugye?
1: Igen, igen.
0: Milyen számot választasz?
1: Én a New Life Song című dalt választottam, amit 2019-ben csináltam meg a trióval, és ezt mindannyian nagyon szeretjük, és ezzel a formációval is nagyon, nagyon élünk.

Egyéb koncertekről nagyon röviden. Május 28-án csütörtökön 20 órától a Budapest Jazz Clubban Szirtes Edina Mókus énekel és hegedül Nagy János Jancsa billentyűkön játszik, Fidelio Jazzest, Szirtes Edina Mókus en Nagy János Jancsa duó. Horváth Szabolcs kvártettjével a Gosdú udvarban ad koncertet május 28-án csütörtökön 17 órától, Korbeli Ferenc gitározik, Vörös Zsolt a basszusgitáros, Horváth Szabolcs a zongorista, Fazekas Tamás dobol. A Central European Jazz Showcase-re a BMC Opus Jazz Clubba május 29-én pénteken és 30-án szombaton 20 órától cseh csapatot, a Def Platypust és egy lengyel formációt, a Blue Bright várják. Május 30-án ingyenes Micheller Mirtil koncert lesz a Szenes Hanna Parkban, az Erzsébetvárosban, a Swingistik kísér, az együttes különleges zenei világa a 20. századi Franciaország hangulatát idézi, és szintén 30-án Veszprémben, a májusi Rutner Jazz Clubban a Fellegajtó világzenei formáció lép fel, így Szajkó Sári, Ambrus Lehel, Hoppál Bész Poétri Mihály, Molnári Ákos, Pataki Barnabás és Horváth János közreműködő vendégként. És a szezon utolsó jazzklubja a Kertben, egy igazi örömzenélés, amire Borbé Mihály meghívott zenészbarátai csatlakoznak a házigazda kvártethez. A helyszín a Barlang, Szentendrén, a koncert időpontja június 2-a, KED, 20 óra. Borbé Mihály, Tálas Áron, Horváth Balázs és Gész Szabó Hunor játszik.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a John Scofield Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kéri a kormányt az önkormányzatokat érintő döntések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben felidézték, hogy az elmúlt hetekben több elképzelés, felvetés is nyilvánosságra került, ilyen volt például a polgármesteri fizetések csökkentése, az önkormányzati feladatok átminősítése vagy a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosítása. A szövetség szerint a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán találkozott a Hurrem vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel, tájékoztatott a tárcavezető. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma tették közzé az ingatlan, idegen forgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt, emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására, a hazai turizmusban hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közösséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránkénti 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heves zivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. Ma néhány fokkal enyhébb az idő, eső nem lesz, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére ismét melegszik az idő, helyenként 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Bécs szívében található a Porgy and Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

survive somehow.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a John Scofield Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szóló estje hallható.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenész, egy zeneszerző mindig olyan, mint egy séf, aki különböző alapanyagokból válogat, és úgy próbálja a saját receptjeit összerakni. Szóval nyilván itt nem egyértelműen csak a jazz és a pop zene keveredik, hanem itt nyilván R&B, soul, illetve mindenfajta funky hatások is bejönnek a képbe. Mondjuk azt egyébként, hogy ilyen 1970-es évek közepére datálható ennek a műfajnak ugye a magja, vagy hát annak a megszületése. Ugye hát Herbie Hancocknak a legendes 74-es lemeze, ugye az egy nagy irányadó volt így az elektronikus hangszerekkel kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a John Scofield Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szóló estje hallható.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Annak idején, amikor egyik elmélet órán a harmóniát definiáltuk, hogy mi az, hogy

0: harmónia, akkor én nagyon gyakran mondtam a diákoknak ezt a kínai esztétikából vett definíciót, hogy a harmónia, mert ugye azt mondom a zenében a harmónia, akkor mindenki azt mondja, egy hármas hangzat, négyes hangzat, alterált akkord, nem. A harmónia az az, az erő, ami az eget a földre húz. Ez a harmónia. Illetve összeköti a földit az égivel.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a John Scofield Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madara tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem nyer a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Vissza kell fizetni a Sárabotond korábbi fővárosi főispán által jóváhagyott, a választás után kifizetett összesen 70 millió forint végkielégítést, közölte a vidéki és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória szerint elfogadhatatlan, hogy egy közigazgatási vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá. A miniszter azt is bejelentette, hogy a főispánnak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Bemutatta államtitkárai Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szakmai szervezetekkel való párbeszéd elindítását és a nagyobb költségvetési intézmények átvilágítását nevezte a legfontosabbnak. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ugyanakkor a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, továbbá a magyar levéltárak, könyvtárak, múzeumok és a teljes örökségvédelem nemzetközi szerepének megerősítését. Rakéta és drón támadás érte Kuvaitot, károkról vagy sérültekről egyelőre nem számoltak be. Közben az iráni forradalmi gárda megtorló csapásról adott hírt, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban. Az amerikai hadsereg néhány órával korábban egy iráni drónkilövő állomásra mért légi csapást. Kuvait területén jelentős amerikai katonai objektumok vannak, és a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, két másik állapota pedig súlyos, az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterthur vasútállomásán, a gyanúsítottat egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették, indítéka egyelőre ismeretlen. Mostantól bárki számára elérhető a Kilencek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adják a nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a Mac Plus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult Kilencek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel eső sehol sem lesz. Holnap délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard Jazz lista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a John Scofield Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szóló estje hallható.
3: Nagyszabású gálaest a magyar klasszikus zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vinant Gábort hallgatva, bársonyos melegség a hangjába, ami engem nagyon megérint mindig, és ugyanakkor szeretem azokat a sokszor virtuózitásba hajló improvizatív motivumait és szerzeményeit, amik szintén nagyon közel állnak hozzám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a John Scofield Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szólóestje hallható.
2: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon fontos, hogy a pillanatban történik, tehát hogy ez ott történik, abban a pillanatban, te, aki hallgatod, én, aki játszom, és ez velünk történik, és ebben benne van az élet, nyilván, amit odáig hoztunk, amit te hoztál a koncertre, most nevezzük így, de egyébként nem szeretem meg külön választani a zenészeket meg a hallgatókat, mert együtt csináljuk ezt az egészet. Ahogy szoktam mesélni, hogy egy tűz körül ülünk, csak valakinek van ilyen piszkavasa, aki mivel piszkálja a tüzet, de mindnyájan a melegek körül ülünk, és azt élvezzük. És azt gondolom, hogy a legfontosabb hozzáállás az, hogy a tűznek örülni, azaz a teremtettségből így örülni annak, hogy zenélhetünk, ez egy jó megközelítés.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a John Scofield Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szóló estje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó estét kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Nomonkos. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek közt Orbán Anita külügyi és Kármán András pénzügyminiszter, ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a Fidesz és a KDNP megszavazza a tiszteletdíjak juttatások mérsékléséről szóló törvényjavaslatot. Toruczkai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szintén bejelentette, pártja támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék, ugyanezt a lépést viszont ellenzik a polgármesterek esetében. Forsthoffer Ágnes házelnök közölte, hogy a parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, amellyel csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozó kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami vállalatok és intézmények rendezvényeinek piacán, szinte monopól helyzetbe került Launch Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munka után. Célzott csapást hajtott végre Beirutban az izraeli hadsereg. A légierő az elmúlt egy napban legkevesebb 135 olyan célpontot bombázott Libanonban, amelyet a Hezbollah milíciának tulajdonít, miközben a libanoni egészségügyi minisztérium legkevesebb 16 halálos áldozatról számolt be. Izraeli oldalon egy dróncsapás következtében életét vesztette egy 20 éves szakaszvezetőnő, amivel 24-re nőtt az összecsapásokban elesett izraeli katonák száma. ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Romániában tiltakoznak a szakszervezetek az új közalkalmazotti bértörvény közvitára bocsátott változata ellen. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete ma sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium székhelye elé, mert a szakszervezet szerint a hétfőn megjelent törvénytervezet hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmeit és jogait. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is, míg a vámosok ellenőrzésekkel lassítják a határátkelőn a forgalmat. Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6 és 11 fok között várható, holnap napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm figyelmüket!
3: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a John Scofield Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Debrecen Big Band koncertje, majd Mózes Tamara szóló estje hallható.
2: Nagyszabású gálaest a magyar klasszikus zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madara tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
7: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
8: Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a John Scofield Quartet koncertje hallható. Közreműködik John Medeski, Scott Colley és

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

gyömökök fel, de csangot se hallja ide alé, mert a végén megharagszom még. Egy hangot se hallja ide alé, mert a végén megharagszom még. Nagyon szépen köszönjük szépen!

Micsoda este lesz! Nagyon szépen köszönjük!

0: Tamam.
1: Böyle şeyler de söyleyeyim.
0: Evet, gece.
1: On your

0: az adja ott. Nagyon szépen köszönjük!
1: Öreg járgány szivatóval indul,
0: ez a dal címe.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.
1: Passage ring.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much.
1: Nagyon szépen köszönjük! Debrecen Big Band!
2: És Bajsai Gábor!
1: Egy, két, egy, két, á, ó!

Side down. You can make me feel the real cheese.

0: Hölgyeim és uraim, a színpadon a szívlagy követel, Mojsai Gábor és a Debrecen Big Band.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

charm. And I love your head. And I love your heart.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Debrecen Big Band koncertjét, majd Mózes Tamara szólóestjét hallották. Közreműködött Daróczi Zsolt, Györfi Zsolt és Majsai Gábor. A felvételek a debreceni Békástónál, illetve a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2023. augusztus 3-án és 2018. február 16-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.